0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem...

Ismét élőben. 6:30 perccel 9 óra után köszöntök mindenkit sok szeretettel. Kezdődik a Beatles Show. Benne a legnagyobb slágerek. És persze újdonságok. Na meg a humor. És a mai alkalommal is, mint mindig, összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Ismét túlzásba viszi a nyarat. Az idei időjárás. A 40 fok köré emelkedő hőmérséklet, ami a hétvégén várhat ránk. Hát nem igazából barátságos. Én a magam részéről a 29-30 fokkal maximálisan elégedett lennék, de gondolom nem vagyok egyedül ezzel. És nem beszélve a folyóink, a tavaink vízállásáról. Ami nagyon-nagyon kellemetlen az élet szempontjából is. Nyoma nincs az esőnek egy héten belül, legfeljebb egy átfutó zivatar, ami tulajdonképpen semmit, de semmit nem ér a vízgazdálkodás szempontjából. Szóval meg kell barátkoznunk ezzel az idővel, és amikor annyira hideg volt a tél folyamán, és mondtuk, jaj, de jó lenne egy kis nyár, most pedig azt mondjuk, de jó lenne egy kis tél. Szóval jó lenne, ha minden a helyére kerülne, kerülhetne, bár nagyon kevés lehetőséget látok erre. Minden esetre a zenék maradnak, készülnek az újdonságok is, és persze a régi slágereket is gondolom mindenki szívesen hallgatja. Kezdődjék tehát a Beatles Show, ismét tehát élőben. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Johnny Wakelin dalának remek feldolgozása. Round One nevű formációtól. Tulajdonképpen több daluk, több slágerük nem volt, ez viszont ütött egy nagyot annak idején. Szóval ez a Round One Johnny Wakelin dalával, ez az In Zaire.

Folyadékra szükségünk van. Itt a nagy kérdés, hogy mit ígyunk, milyen folyadékot kell fogyasztanunk ahhoz, hogy tulajdonképpen minden a legnagyobb rendben lenne. Vannak, akik rögtön kávéval indítanak, vannak, akik tejával. A kávé jó-e a szívnek, vagy nem? Nos, egy nagyon nagy visszhangot kiváltó elemzés az American Heart Association tette közzé. A szakértők számos korábbi kutatás eredményeit tekintették át, és arra jutottak, hogy a legtöbb egészséges felnőtt számára napi legfeljebb 400 mg koffein biztonságosnak tekinthető. Ezt sem kell túlzásba vinni, mint annyi mindent az életben. Az a legfontosabb, hogy élvezzük az életet, és élvezzük azt, ami körbevesz bennünket. Egy kis időjárás jelentés. Jó idő? Rossz idő. Hát arra még várni kell. Marad a jó. Na meg a Led Zeppelin. Good times, bad times.

0: Ez volt a Led Zeppelin és az első slágereinek egyike, Good Heart, és a következő dal címe pontosan ez, szóval Good Times, Bad Times után jön Fergal Sharkey.
1: Détó Show. Détót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: A Good Heart, Fergal Sharkey.

24 perccel múlt el, 9 óra, kicsit komplikáltan mondtam, de a helyzet ez. Ez volt a Good Heart és Virgil Sharky. Hey, hey, hey, let's go! A következő dal pedig ismét egy nagy-nagy siker. Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey. Urban Turban.

0: Blue Monday. Ez volt az elmúlt percekben a New Order egyik klasszikusa.
1: Beató Show. Beatót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Én nem mondom, hogy már itt van, de azért közelít. Október 10-e. Amikor is a 7. nagy aréna retro partin színpadra lép majd CC Catch is. Ez a Welcome to the Heartbreak Hotel.

Életének utolsó óráit is stúdióban töltötte. Ő csak Barry, és az első nagy klasszikus a Johnny B. Goode.

Nem irigylem azokat, akik kamionnal járják a világot, és így igazából kamionoz Zolit sem, aki jelen pillanatban Dél-Franciaországban pakol, pontosabban pakolják a kamionját, aztán Alicante majd utána haza. Mondanom sem kell, hogy itt sem azon gondolkodom, hogy felrakjam a hóláncot vagy sem. Tegnap 40 fok volt Lyonban, és ugye most nem Skandinávia az irány, de ettől függetlenül mindenkinek nagyon szép csütörtök délelőttöt kívánok Amiens környékéről. Írta a Camino Zoli, neked pedig igazából azt kívánom, hogy vigyázzál magadra, mert ez nagyon-nagyon macerás idő. Kamionban, kamion nélkül is, és még ha van légkondi, persze, hogy van. Ettől teljesen függetlenül nagyon összetett ez a nyár, főképpen egy nagy-nagy teherautóban, egy nagy-nagy kamionban. Szóval vigyázzatok magatokra, kamionos barátaim! És ez már a Monkees. Last train to Clarksville. Az utolsó vonat, amit nem élik lekésni, mert ki tudja, mikor jön a következő.

Blues rock és boogie rock. Így határozták meg a műfajt, amiben játszottak. 1965-ben alakultak Los Angelesben. Bob Heath volt az együttes énekese. Egy súlyos egyéniség volt, mindig túlsúllyal szenvedett, vagy túlsúlyban szenvedett, és viszonylag korán meghalt. Egy biztos, az ő hangja nélkül a Kenneth Heath nem lett volna igazából népszerű banda.

Szerencsi Tamás a jó zenék mellé küldött egy nagyon szimpatikus koktélt is benne, sok-sok jégkockával bizony, ebben a melegben, az nagyon-nagyon barátságos. Kenyeres Gábor pedig egy hangszórót küldött, pontosabban egy hangfal részletet, egy olyan hangszóróval, melynek a széle gumiból van, és ez a gumiperem volt az, ami időnként elszakadt, főleg, hogyha sok basszus érkezett erre a bizonyos hangfalra, és az bizony szinte naponta megesett.

0: Elmúlt már bőven 3-4-10 pontosabban néhány perccel, ez volt tehát Joe Batten, és ez volt a nagy-nagy diszkósláger annak idején.
1: You are listening to the best radio station in town.
0: Aztek kamerával folytatjuk. Ez a Somewhere in My Heart.

Ez volt a Black Sabbath, és ez volt a Paranoid. Ha már elkanyarodtunk a régi-régi rockzenéhez, akkor jöjjön Jimi Hendrix. Bob Dylan nagy slágere volt ez kezdetben, de aztán jött Jimi Hendrix, és megváltozott az egész. Ez az All Along the Watchtower.

Bob Dylan nagyszerű dala volt ez, Jimi Hendrix feldolgozásában, ez volt az All Along the Watchtower az elmúlt percekben, itt a Beethoven-ban, a popterisznya.hu-n. Pontosan 5 perccel múlt el 10 óra.

0: Ice Ice Baby. Ez volt a Vanilla Ice.
1: Beethoven Show Beethoven Lászlóval. Új időpontban minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznya.hu-n.
0: Chad and Jeremy.
2: Trees swaying in the summer breeze.
0: Summer song.

0: Egy igazi nyári dal volt ez. Chad and Jeremy és a Summer Song után. Ez már a Bangles.
1: From a window above, it's like a story of love.
0: És az Only You.

Ez volt a Bengals, és ez volt az Only You. Vanity Fair. Early in the morning.

Ez volt a Frantic. Ellen Price és Eric Burdon dolgozta fel az amerikai népdalt, és ez a feldolgozás lett a műfaj egyik nagy-nagy klasszikusa. Ez az Animals és a felkelő napháza.

Ez volt a Marina és a Rocco Granata Project. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Az első jelenet címe Öreg Beat. A két szereplő Lerch István és Boncz Géza.

0: Kedves közönségünk, egy múzeumba jelentkezünk.
1: Mint bizonyára tudják, az idén nagy esemény történt a beat világában. Bródy János vezetésével megalakult a beat zenészek szabad foglalkozású szakszervezete.
0: Igazán nagyszerű, hogy Jancsi annyira a szívén viseli a sorsunkat, mint Gobbi Hilda a színészekét. Hát mit mondjak, Bródy Jancsi egy valóságos Bródy Hilda. Így aztán reméljük, nem csak múzeumunk lesz, hanem egy szép ház a zöldben, rajta a felirat, Szörényi Levente szociális otthon. Alatta lenne a jelmondat, többet ésszel, mint Solt ésszel.
1: Lépjünk be a szociális otthonba.
0: Mert most már itt van, most már itt van, most már itt van a nagy csapat.
1: A gyönyörű park közepébe egy hatalmas demjénhajú tölgyfalat hancúroznak. A szeretett otthon lakói. Kós Jani bácsi kezét éppen most húzzák ki a konnektorból. Előtte megivott egy liter vizet, lenyelt két kanál teafüvet, ráült a kályhára. Így akar teát főzni.
0: A kandalló előtt Zalatnai cinim, ami éppen egy számára rendkívül előnyös pulóvert köt. Mellette a sarokban a zárai vámosi fivérek nagyon mérgesek, ugyanis éppen ma 40 éve, hogy sehogy sem sikerül megállítani a homokórát. Fölöttük emléktábla. Itt állt Bergendi István 1982-ben, amíg haza nem zavarták. Az otthon lakói között óriási az izgalom, ugyanis vasárnap jótékony célú koncertet adnak saját maguk megsegítésére. Mindenki lelkesen készül. Az úttörők például éppen most tolják be Korda Gyuri bácsi szabadidőkocsiját. Gyuri bácsira a nővérek nagyon sokat panaszkodnak, ugyanis igen nehéz Kordában tartani, mert állandóan kiesik a járókából és a hangnemből.

0: Kitörő siker. Amíg Gyuri bácsit újra üvegezik, átnézzük a szeretet otthon napi rendjét. 7-től 10-ig ébresztő.
1: Várj még, fel kell majd a som.
0: 10-től az összekevert műfog a kiválogatása. 10:00 majd hangvilás reggeli. 10:15-től büfisztetés. 11:00 elemcsere a nagyot halló készülékekben. 12:00 ebéd, az aranylemezből készült Bartett League felkötése, melyre rá van írva a közönség kedvence. 13:00-14:00 napfogyatkozás és az üvegszemek bekormozása. 14:00 szabad foglalkozás, szabadúszás, gitárok szétszedése, zsírozása, olajozása, összeszerelése és belövése. 16:00 vacsora az eltévedt és elporoszkált zenészek összeszedése. Este a hálószobákban egymás és a Jäger alsók megtekintése. Nézzünk körül az épületben. A férfi toalett falán látható a szenilis polbidesek jelmondata: arccal a csempe felé! Hát tetszik, tetszik, de becsukjuk az ajtót, mire a küszöb alól, express ajánlva, megszólal Solymos Tóni.

Ő még folytatná, de mi hangos tapsolással odébb állunk. A folyosón megtekintjük a szeretett otthon múzeumát. Itt látható. Benkő László lézersugárral átlőtt kabátja. A vitrínben pedig a múzeum legnagyobb kincse, egy légmentesen lezárt mikrofon, benne Zorán utolsó hangjával. Itt látható továbbá a harangozó terész C oldala. Itt látható Som Lajos Lajcsi korabeli tincsei, valamint Illés Lajos alig használt körömpiszkálója. Itt látható egy tábla.

0: Most pedig következzék Mecseki Donát, az Operaház magánügye.
1: Jó estét kívánok! Szeretnék átevezni az operett vizeiről az operett vizeire. Azt kérdezik, mit fogok énekelni. Erre azt válaszolom, jó! Te. Kukorica közszülette, ott szedtek felen, kukorica az innen, de én nem szégyel. Bejárok a falu. Édes Iruskám. Az én nevem. Az én nevem. Az én Kukorica, kukorica, ja, no.
2: Bonc Géza és Lehr Feri után pedig jön Csákányi László, Szombati Gyula és Usztics Mátyás, és jönnek a halevők.
3: Jó ez a hal.
4: Jó.
3: Hé, öreg! Magának is ízlik?
4: Milyen kedves öreg ember. A nagyapámra hasonlít.
3: Hé, hey, papa, odaadná a sót?
4: Nagyon szeretheti a halat. Milyen gyorsan eszi.
3: Ja, vigyázzon, papa, mert szálkás.
4: Kedves öreg ember, minden nap itt van.
3: Igen, csak nem szokott így köhögni.
4: Viszont szép piros poskás.
3: Papa, nem kér még halat?
4: De ez hogy köhög? Csak nem influenzás.
3: Mert nem oltatta be magát, az öcsém az beoltatta magát.
4: És?
3: Hát ugyanúgy megkapta az influenzát, viszont nem köhög.
4: Milyen szép zakója van.
3: Aha, halszálkás.
4: És meg ők panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíj.
3: De nem kész még halat? Neki már úgy látom, nem kell.
4: A jó ez a hal.
3: Ja, az anyám csinálta így, írdalva.
4: De, nézted tegnap a tévét?
3: Aha.
4: Érdekes volt az a dokumentumfilm a társadalmi közömbösségről.
3: Miről?
4: Mondom, a társadalmi közömbösségről.
3: Aha.
4: De ennek az öregnek a feje egyre lilább. Nem kéne szólni valakinek?
3: Hagyjad már, utálok tanúskodni.
4: Mi az Isten mutogat ez állandóan a torkán?
3: Na mit tudom én, talán figyelmeztetni akar valamire minket.
4: De jó Isten, csak nem roblott a hal.
5: Na azért.
3: Na, végre egy kis csend.
4: Na ez jó vacsora volt. Na gyere, menjünk.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Queen koncert Magyarországon. A Népstadionban. Jó volt a színpad oldalában állni és végigélvezni a fantasztikus zenét. Most megjelent egy újra kevert dal erről a koncertről. Ezzel indul az újdonságok sora. Ez a Queen. És a Radio Gaga.

Kóbor Léna énekelt. Ez volt a Gyöngyhajú lány. Csatlakozom azon kollégákhoz, akik azt mondták, hogy ezt nem kellett volna. A Gyöngyhajú lány egy annyira klasszikus és semmiféle feldolgozást nem igénylő dal az Omegától és persze Mekitől, Kóbortól. Úgyhogy ehhez nem kellett volna igazából hozzányúlni, és nem kellett volna elénekelni, mert ez nem egy női hangra írt dal, ez kizárólagosan a Meki hangjára készült nóta volt annak idején. A Scorpions is feldolgozta a White Dove című dallal egy vadonatúj szöveggel, és persze az eredeti melódiával, de semmiképpen sem akart hasonlítani az Omegára, mert Omegából és főképpen ebből a dalból mindössze ez az egyetlen egy. Úgyhogy még akkor sem, ha lánya vagyok, Léna, nem kellett volna hozzányúlni. Rengeteget lehetett volna feldolgozni az Omega dalokból, és egész biztos, hogy nagy sikere meg tudta volna tenni, hiszen Lénának a hangja változatlanul fantasztikus.

0: Baby, baby.
1: Ez volt a My Oh My Chris Cross-tól. Most pedig Calvin Harris és Jazzy. Ez a Satisfied.

August Barrio következik most, és egy vadonatúj dal. Mind a spagetti. Már jól hangzik.

A mai újdonságok közül az utolsó dal címe My Destiny. Ez a Delinquent. Folytatás egy hét múlva. Let me tell them what time it is.

0: Újdonságok pontosan egy hét múlva a szokott időben.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
0: Julie Driscoll, Brian Auger and Trinity. Egy klasszikus, a legelején ezzel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ez az Indian Rope Man.

Csak egy Hammond tud így szólni. Julie Driscoll, Brian Ogden Trinity, ez volt az Indian Rope Man. Mr. Zhivago, Tell by Your Eyes.

Your Eyes, Mr. Zhivago. Man at Work, Down Under.

Ez volt a Man at Work Ausztráliából. Ez volt a Down Under. London Beat. I've been thinking about you.

I've been thinking about you. Ez volt a London Beat. És ez már a Scorpio DJ Hari remek mixében. Az beszéli már az egész város.

Azt beszéli már az egész város. Ez volt a Skorpió. Visszarepülünk 1974-be. Akkor készült ez a csoda, melyet a fonográf énekelt és játszott Tolcsvai Laci kitűnő dala Brodiano szövegével itt az első villamos.

0: Egy fantasztikus hangulány következik, Krista.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
0: Látás sérült.
1: Mint valaki hol a nyáron.
0: Életkedve töretlen. Egy albumot készített Elfelejtett álom címmel. Most a címadódal Krisztától.

0: Daloy Daloy Jazz Gitár, egy korai Hungária. A korszak egyik nagy slágere volt ez. Ez volt tehát a Hungária.
1: Yeah,
0: Miami.
1: South Beach,
0: bring it. És Will Smith.

Anno komoly harcokat folytatott Louis Armstronggal a menedzsment, hiszen a most következő dalt Armstrong nem akarta eljátszani, nem akarta elénekelni. Azt mondja, ennek semmi köze nincs a jazzhez, én pedig egy jazzista vagyok, és nekem ez nem jó. De végül addig küzdöttek vele, amíg bement a stúdióba, na jó, a ti kedvetekért. És elkészült minden

Louis Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes, zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. Miles Davis mondta róla, nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat figyelembe véve. Oh, what a wonderful world! Magic Effort.

Ez volt a Magic Affair. Bonnie Tyler is itt hagyott bennünket, és már ott felettünk a mennyben énekli ezt a csodát, amelyet eredetileg Simon & Garfunkel. Ez a Bridge Over Troubled Water. És Bonnie Tyler.

Egy nagyon nagy hangot veszítettünk el. Bonnie Tyler énekelt, Simon & Garfunkel csodája volt ez. Ez volt a Bridge Over Troubled Water. Electric Light Orchestra. Ez a Rollover Beethoven.

0: Rollover Beethoven. Jeff Lynne és az ILO, az Electric Light Orchestra nagy-nagy feldolgozása és nagy-nagy slágere volt az elmúlt percekben, ahol együtt a Rádió Bézs és a Poptarisnya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.
0: Son of Jamaica. Ez a Gumbay Dance Band.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

Son of Jamaica. Ez volt a Goon Bay Dance-ben talán legnagyobb slágere. Egy Simon & Garfunkel csodát énekelt. Az a hölgy az előbb, aki már nincs közöttünk, Bonnie Tyler. Most jöjjön egy Simon & Garfunkel dal. Egy ritkábban hallható nagy-nagy amerikai siker volt ez. Ez a Baby Driver. Simon & Garfunkel.

0: Simon & Garfunkel, Baby Driver.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A Los Manolos búcsúdala. Ezzel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Találkozunk pontosan egy hét múlva szokott időben. Viszont hallásra. Los Manolos és a Beatles sláger. Ez az All My Loving.

0: Ladislav Korinek Szlovákiából írt, és csak annyit, hogy ma is nagyon jó dalok voltak a B-túlsóban. Köszönöm szépen. Fenyő Mihály pedig azt írta, ma is elment a hangom, végénekeltem szinte a 3 órát. Köszönöm szépen az időutazást. Amit folytatunk, pontosan egy hét múlva szokott időben ismét élőadásban, és hát természetesen jönnek a jobbnál jobb dalok, a jobbnál jobb slágerek, és jön egy hétvége borzasztó meleggel, kánikulában alkalmas itt 40 fokkal. Mindenki, ha teheti, kerülje, hogy kimegy a nap alá, kimegy a melegbe, vagy ha kimegy, akkor rengeteg folyadékot vigyen magával, és igyon, mert ez a legfontosabb, hogy minél több folyadék jusson a szervezetbe ezeken a meleg napokon. Lehűtök majd mindenkit a jövő héten a sok-sok jó zenével, legalábbis remélem, és az is, hogy itt lesznek velem a jövő héten is. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: Now, here comes the music. Okay, all you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best.

0: A popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre. Na, na, na.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hasta la vista, baby.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán, a neten.
3: Poptarisznia.hu. A Retronetre.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást.
0: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat.
1: A poptarisznya.hu-val még a nyár is kellemesebb.

0: ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos a la fiesta! ¡Ey, gringo!
0: ¿Qué pasa?

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: poptarisznya.hu
1: A Retronet Rádió.
2: Jó szórakozást!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Things that make you go,

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Netra.

Pop Tarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Optarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.optarisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

retaliation.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.